90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt.
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akart?

jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jogerős az országgyűlési választás eredménye, kezdődnek az érettségi vizsgák, kellene a csapadék a földeknek. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jogerőssé vált az országgyűlési választás végeredménye. A kúria két jogorvoslati kérelmet is vizsgált, és mindkettőt elutasította. Közölték, az egyik beadvány formai hibás volt, a másik pedig nem a választási eredmény megállapítását érintette. A döntéssel lezárult a választási jogorvoslati folyamat. Ezzel véglegessé vált a parlament összetétele is. A Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett az új országgyűlésben. Kezdődnek az érettségik, hétfőn a magyar nyelv és irodalomírásbelikkel indul az idei vizsgaidőszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az Oktatási Hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
2: Következő hetekben az ország 1000

0: A gabonatermesztők. Az idei száraz idő már most komoly gondokat okoz a földeken. Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke elmondta, mintegy 100 mm csapadék hiányzik, a talaj állapota pedig inkább a nyár elejére jellemző. Ha a száraz szeles idő folytatódik, jelentősen csökkenhet a termés mennyisége az aratásra. A gazdák szerint a következő hetek időjárása kulcsfontosságú lesz az idei termés szempontjából. Szemeket az égre, újabb meteorra érkezik, a napokban éri el maximumát az Éta akvaridák. A héliustökösből származó meteorraj szabad szemmel is megfigyelhető lesz, a legtöbb hulló csillagot május 6-án hajnalban láthatjuk. A híreink végén pedig időjárás. Napos, gomoly felhős idő várható ma az ország nagy részén, délután lesz majd több felhő felettünk az égen, csapadék kialakulására azonban sehol sem kell készülni. Az észak-keleti szelet elsősorban a keleti ország részben kísérhetik élénkebb, erősebb lökések, 19-24 fok között alakulnak a csúcsok, a nyugati ország részben lesz melegebb. Holnap derült, napos, száraz idő várható és mérséklődik a légmozgás is, 20-25 fokig melegszik majd a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Elindult a MÁV balatoni előszezoni menetrendje. Az egészséges táplálkozásról tartottak előadást. Csökkent a bűncselekmények száma Zalában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje. Ez sűrűbb vonatközlekedést biztosít a tó felé, emellett javulnak a csatlakozások és nagyobb kapacitással közlekednek a szerelvények. Mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
2: A tavaszi időszakban több szakaszon pályakarbantartást végeztünk a balatoni vasútvonalakon, hogy ezzel is elősegítsük az előszezon zökkenőmentes kezdetét. Sűrűben közlekednek a vonatok, a kék hullám vonatok már az előszezon első napjától intercity kocsikkal közlekednek, helyjegyváltással vehetőek igénybe, illetve az előszezon kezdetétől már közlekednek Budapestről a Katica interrégió, valamint a vízipók sebes vonatok, ez utóbbi nagy kapacitású kerékpárszállítókocsival is fel van szerelve.
1: Az egészséges táplálkozás leggyakoribb tévhiteiről tartott előadást Zalaegerszegen Abonyi Orsolya dietetikus az Egészségakadémia rendezvényén. A szakember kiemelte, sok ellentmondásos információ kering a táplálkozásról, ezért fontos a kiegyensúlyozott étrendre törekedni. Hangsúlyozta, hogy nem szükséges teljes élelmiszercsoportokat kizárni, és az esti étkezés sem tilos, inkább az összetételére érdemes figyelni. Az ajánlások szerint a napi étkezésekben jelentős szerepet kellene kapniuk a zöldségeknek és gyümölcsöknek,

0: Baleset történt, ami több mint 7%-kal több a 2024-ben regisztrált esetekhez képest. A halálos balesetek száma viszont jelentősen több mint 60%-kal csökkent. A rendőrség nyomozás eredményessége is javult, és az átlagos kiérkezési idő valamivel több mint 11 perc volt. A közgyűlésen a költségvetés módosításáról és több együttműködésről is döntöttek, írja az AOL. Kezdődnek az érettségik. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel indul az idei vizsgaidőszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az oktatási hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
1: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, ami egy nagyon magas szám. Az összes vizsgázónak majdnem 60%-a az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelt szintű szóbeli vizsgákra, a középszintű szóbelikre pedig június 15-e és július 1-e között.
0: Első alkalommal rendezték meg az Ovis ügyességi napot Zalaegerszegen. Az Izsák iskolában kialakított akadálypályán a város 9 óvodájának 10 csapata mérte össze ügyességét. A programon a nagycsoportosok játékos feladatok során bizonyíthatták bátorságukat és rátermettségüket, sőt egy extra fordulóban az óvónők is pályára léptek. Az esemény végén összesen 50 kisgyermeket díjaztak a legügyesebbek között. A versenyt a belvárosi egyes számú óvoda Kis utcai tagóvodájának egyik csapata nyerte, a második helyen a Landorhegyi integrált óvoda végzett, a harmadik helyet pedig szintén a Kis utcai óvoda másik csapata szerezte meg, írja az Alabár megyei hírportál. Folyamatosan érkeznek a charterjáratok a Hévíz-Balaton Airport repülőtérre, ezzel hivatalosan is elindult a szezon. A németországi Dresdából már rendszeres a forgalom, a következő időszakban pedig további járatok is várhatók. A kínálat bővülésével hamarosan Törökországgal is elérhető lesz a közvetlen légi összeköttetés, ami újabb lehetőségeket nyit a térségből utazók számára. A repülőtér az elmúlt időszakban jelentős fejlesztéseken esett át, ennek köszönhetően nőtt a kapacitása, és az áruforgalom is számottevően bővült. A folyamatosan érkező járatok nem csak az utazási kedvet élénkítik, hanem a térség turizmusát és nemzetközi kapcsolatait is tovább erősíthetik, írja az AOL. Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők. Elindult a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és a taxiszolgáltatásokat is vizsgálják. Mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Kifejezetten a vendéglátóhelyeken ellenőrizzük a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és kézpénzes fizetési lehetőség biztosítását, de például a repoharak visszaváltási lehetőségéről szó megfelelő tájékoztatás meglétét is. Ugyanakkor élelmiszerbiztonsági és higiéniai szempontból is fokozott ellenőrzéseket végzünk, például fesztiválokon, strandokon, fagylaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kiülős vendéglátóhelyeken, gyors büfékben, éppen azért, hogy az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályok betartása kerüljenek.
0: Elballagtak a végzős diákok a zalaegerszegi Csány László technikumban. A Zalavár megyei hírportál beszámolója szerint 4 osztály búcsúzott az intézménytől a sportpályán tartott ünnepségen. A ballagáson a diákok átadták az iskola zászlaját az utánuk következő évfolyamnak, emellett dicséreteket is kiosztottak a kiemelkedő tanulmányi sport és közösségi teljesítményekért. Az intézmény igazgatója beszédében hangsúlyozta, a tanulók az elmúlt években nem csak szakmát szereztek, hanem megtanultak felelősséget vállalni. A végzősök előtt most új időszak kezdődik, hiszen a hét elején megkezdődnek az érettségi vizsgák. Továbbra is sok feladatot ad a zalai tűzoltóknak a szárazság. A hét elején Nemesnép és Resznek között 300 négyzetméteren égett az aljnövényzet. A lángokat a lenti hivatásos tűzoltók fékezték meg. A megyehatárhoz közeli Nemesvidre kétszer is vonultak az alakarusi egységek. Teljes terjedelmében égett egy szeméttel teli 12 négyzetméteres melléképület, majd a száraz aljnövényzet gyulladt meg egy erdő közelében. Az elkövetkezendő napokban sem érkezik csapadék a térségbe, ezért a hatóság fokozott figyelmet kér mindenkitől. Olvasható a zalai katasztrófa védelem közleményében. Egyszerűbb lett az adóbevallás a lakást kiadók, ingatlant eladók számára. A NAV kérdésfelelet alapú rendszere már több százezer embernek segít gyorsan, számolgatás nélkül megadni a szükséges adatokat, mondta rádiónknak korábban Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője.
3: aki tavaly kiadta a lakását, vagy

0: eladta az ingatlanját, az mindenképpen ellenőrizze le a NAV által kiajánlott bevallási tervezetet. Ha szükséges, akkor egészítse ki. Segít az adóhivatalnak a fejlesztése. Ez az úgynevezett kérdésfelület mód. Itt igazából nem kell számolgatni, hiszen a program számol mindent helyettünk. Néhány egyszerű kérdésre kell válaszolni. A program kitölti a szükséges sorokat, és így kész is van a bevallás. Már be is lehet nyújtani.
1: Új kiállítás várja a látogatókat a zalaegerszegi Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóházban. A Metszés pontok Örömkerámia című tárlaton három elismert fazekas, Bangó Alíz, Fazekas Ferenc és Káldi Károly munkái láthatók. A kiállítás május végéig látogatható, írja a Zalai Hírlap. Módosult a helyi autóbusz közlekedés Zalaegerszegen. Több járat útvonala, megállója és indulási ideje is változott a MÁV csoport döntése alapján. A változtatások célja, hogy javuljon a Kertváros és a Bartók Béla utca elérhetősége, valamint jobban igazodjon a menetrend az Északi Ipari Park munkarendjéhez. Ennek érdekében egyes kevésbé kihasznált járatokat átcsoportosítottak. Több vonalat is érintenek a módosítások, például a 2A, 12-es és 22-es járatok Csács-Bozsok irányába már nem a Széchenyi téren állnak meg, hanem a Kovács Károly térnél, számolt be az AOL. Térségünkben alapvetően nyugodt, koranyárias jellegű időszak várható. A reggelek még hűvösek maradnak, több helyen 8-10 fok körüli értékekkel. Napközben azonban gyorsan melegszik a levegő. A csúcshőmérséklet többnyire 18 és 22 fok között alakul. A hétvégén tovább stabilizálódik az időjárás. Összességében kellemes, szabadtéri programokra kifejezetten alkalmas idő várható.
2: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Egy hosszú hétvégével indult a május, és most van a második napja, méghozzá szombat, május 2-a egyébként. A legjobb zenék pedig természetesen a mai napon is be vannak készítve az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Show Kingston, na meg most Dante Thomas, a Miss Californiát indítom is.
2: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, május 2-a van szombat, a névnaposok a Zsigmondok, a születésnaposok között Dwayne Johnsont köszönhetem, a The Rockot, David Beckhamet és Berecki Zoltánt, Isten értesse az ünnepelteket, hamarosan hozom a mai reggel témáit, addig is szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napintítás mellé, megyünk tovább Shaw Kingstonnal, ez a Beautiful Girls.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt a TNT és az Ébren álmodunk. Hát mi most meg ébredünk még hozzá a legjobb zenékkel, és mellette persze a témákkal, amit ígértem, hogy hozok. Lady Gagával fogunk foglalkozni majd 7 óra után, aki szerint a kedvesség egy igazi szupererő. 8 órakor pedig a Rock and Roll hírességek csarnokával látogatunk el, ahova megvannak az idei évben beiktatottak, úgyhogy jönnek majd a részletek, és végül 9 óra után a sportrovadban egy szerződés hosszabbításról lesz szó, nem másnál, mint a Barcelonánál, és Hansi Flickről van szó, úgyhogy az edzővel hosszabbít majd a katalán klub sajtóhírek szerint. Ezt vizsgáljuk meg. Na meg persze, hogy mondtam, szólnak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. A rövid szünet után itt lesz velem például az OMC, a How Bizarre-ral érkezik majd a csapat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Fogtam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Elindult a MÁV balatoni előszezoni menetrendje. Az egészséges táplálkozásról tartottak előadást. Csökkent a bűncselekmények száma Zalában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje. Ez sűrűbb vonatközlekedést biztosít a tó felé, emellett javulnak a csatlakozások és nagyobb kapacitással közlekednek a szerelvények. Mondta a rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
2: A tavaszi időszakban több szakaszon pályakarbantartást végeztünk a balatoni vasútvonalakon, hogy ezzel is elősegítsük az előszezon zökkenőmentes kezdetét. Sűrűbben közlekednek a vonatok, a kék hullám vonatok már az előszezon első napjától Intercity kocsikkal közlekednek, helyjegyváltással vehetőek igénybe, illetve az előszezon kezdetétől már közlekednek Budapestről a Katica interrégió, valamint a Vízipók sebes vonatok, ez utóbbi nagy kapacitású kerékpárszállítókocsival is fel van szerelve.
1: Az egészséges táplálkozás leggyakoribb tévhiteiről tartott előadást Zalaegerszegen Abonyi Orsolya dietetikus az Egészségakadémia rendezvényén. A szakember kiemelte, sok ellentmondásos információ kering a táplálkozásról, ezért fontos a kiegyensúlyozott étrendre törekedni. Hangsúlyozta, hogy nem szükséges teljes élelmiszercsoportokat kizárni, és az esti étkezés sem tilos, inkább az összetételére érdemes figyelni. Az ajánlások szerint a napi étkezésekben jelentős szerepet kellene kapniuk a zöldségeknek és gyümölcsöknek. Emellett a tudatos vásárlás is fontos. Érdemes elolvasni az élelmiszerek összetevőit. Az előadás az Egészséges Zalaegerszeg program részeként valósult meg. Írja az AOL. A közbiztonsági helyzetről és a tavalyi bűnügyi adatokról is beszámoltak az Alavármegyei Közgyűlés ülésén. Csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, a kiemelt eseteké több mint 300-zal kevesebb az előző évhez képest. Ugyanakkor nőtt a közlekedési balesetek száma, tavaly 493 személysérüléses baleset történt, ami több mint 7%-kal több a 2024-ben regisztrált esetekhez képest. A halálos balesetek száma viszont jelentősen, több mint 60%-kal csökkent. A rendőrség nyomozás eredményessége is javult, és az átlagos kiérkezési idő valamivel több mint 11 perc volt. A közgyűlésen a költségvetés módosításáról és több együttműködésről is döntöttek. Írja az AOL. Térségünkben alapvetően nyugodt, koranyárias jellegű időszak várható. A reggelek még hűvösek maradnak, több helyen 8-10 fok körüli értékekkel. Napközben azonban gyorsan melegszik a levegő. A csúcshőmérséklet többnyire 18 és 22 fok között alakul. A hétvégén tovább stabilizálódik az időjárás. Összességében kellemes, szabadtéri programokra kifejezetten alkalmas idő várható.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, az I'm Every Woman-nel ébredhettünk Whitney Houston-tól. Chaka Khan dalához nyúlt hozzá zseniálisan. Szép reggelt kívánok mindenkinek, és amilyen zseniális volt ez a dal, olyan zseniális lesz ma az idő, 19 és 25 fok közötti csúcsőmérséklettel, a nyugati tájakat leszámítva sok felé élénk, helyenként pedig kifejezetten erős lesz az észak-keleti légmozgás, és napos gomoly felhős időben lesz részünk, na meg a legjobb zenékbe, ugyanis az ébredés és a napindítás mellé megyünk is tovább. Roger Sanchez-zel, ez az Other Chance, itt a Best Ten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk következnek, utána pedig a nap első témája, aminek Lady Gaga ad apropót. Szerinte a kedvesség egy igazi szuperelő. Jönnek a részletek, na meg a legjobb zenék. Itt lesz például velem Madonna és Justin Timberlake közöse. 4 percünk lesz el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Már megint a Premier Outletbe mentek.
3: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
4: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
5: Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
6: A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Egerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kezdődnek az érettségik. Óvis ügyességi napot tartottak. Beindult az utazási szezon Sármelléken. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Kezdődnek az érettségik. Hétfőn a magyar nyelv és irodalomírásbelikkel indul az idei vizsgai időszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az Oktatási Hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
2: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, egy nagyon magas szám. Az összes vizsgázónak majdnem 60%-a az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e

0: A versenyt a belvárosi egyes számú óvoda Kis utcai tagóvodájának egyik csapata nyerte. A második helyen a Landorhegyi integrált óvoda végzett, a harmadik helyet pedig szintén a Kis utcai óvoda másik csapata szerezte meg, írja az Alabár megyei hírportál. Folyamatosan érkeznek a charterjáratok a Hévíz-Balaton Airport repülőtérre, ezzel hivatalosan is elindult a szezon. A németországi Dresdából már rendszeres a forgalom, a következő időszakban pedig további járatok is várhatók. A kínálat bővülésével hamarosan Törökországgal is elérhető lesz a közvetlen légi összeköttetés, ami újabb lehetőségeket nyit a térségből utazók számára. A repülőtér az elmúlt időszakban jelentős fejlesztéseken esett át, ennek köszönhetően nőtt a kapacitása, és az áruforgalom is számottevően bővült. A folyamatosan érkező járatok nem csak az utazási kedvet élénkítik, hanem a térség turizmusát és nemzetközi kapcsolatait is tovább erősíthetik, írja az AOL. Most pedig híreink végén pár mondatban az időjárásról. Környékünkön kiegyensúlyozott, enyhén melegedő időszakban lehet részünk. A hajnali órákban még friss lesz a levegő, de napközben gyors felmelegedés várható. A nappali hőmérséklet tartósan 19-22 fok körül alakul. Az ég többnyire derült vagy gyengén felhős lesz. A napsütés dominál majd, a csapadék esélye alacsony, száraz idő lesz a jellemző. A légmozgás időnként élénk lehet, de nem lesz tartósan erős.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Na meg Lady Gaga életbölcsessége, a kedvesség az igazi szupererő, hamarosan kifolytam majd a témánkban, aztán a legjobb zenéket is hozom természetesen az ébredés és a napindítás mellé, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, itt lesz velem Madonna és Justin Timberlake közöse, az óra elsője pedig Christina Aguilera és Lil Kimé, ez a Can't Hold Us Down, szép reggel!
1: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, egy abszolút feel-good story érkezik most a popzene világából. Lady Gaga hiába az egyik legnagyobb ikona bolygón egy friss interjúban bebizonyította, hogy a lába még mindig stabilan a földön jár. Az énekesnő elmesélte, hogy a titka nem más, mint a klasszikus olasz-amerikai munkásosztálybeli gyökerei. Egy olyan sokszínű negyedben nőtt fel, ahol kimondatlan aranyszabály uralkodott, hogy a szomszédok mindig figyelnek egymásra és kiállnak a másikért. Ezt a távogató mentalitást pedig egyenesen Hollywood csúcsára is elvitte magával. Édesanyjával közösen létrehoztak egy alapítványt, ami maximálisan a fiatalok mentális egészségére pörög rá. Gaga szerint a képlet pofon egyszerű, de annál ütősebb. A kedvesség egy teljesen ingyenes valuta, bár sokan azt hiszik, hogy a gyengédség és az empátia a gyengeség jele, valójában kőkemény bátorság kell hozzá egy bizonytalan világban, hogy valaki felvállalja. És úgy tűnik, hogy a magánélete is pont ennyire egyensúlyba került a sok belső munka után. A popdíva nem győzte dicsérni vőlegényét Michaelt, akivel 2020 óta alkotnak egy párt. Gaga bevallotta, hogy amióta rátalált erre a szerelemre, végre teljes embernek érzi magát. Mert a vőlegénye smink és gigantikus hírnév mögött is a valódi énjét szereti. Kifejezetten üdítő történet arról, hogyan lehet megőrizni az emberségét a legnagyobb rivalda fényben is az embernek. A legjobb zenék sorát pedig most folytatom egy olyan énekesnővel, akinek a riválisa szerintem Lady Gaga, ugyanis a pop divája címet akár el is veheti majd tőle idővel. Egyelőre nem, mert bizony-bizony 2026-ba megmutatta, hogy van még ereje, új album és zseniális formában van Madonna, de most egy régi kedvencünket hozzá Justin Timberlake-kel közösen. Ez lesz a Four Minutes most itt a Best.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Blaha Louisiana és a Nemereszt. Mi se eresztjük el a legjobb zenéket, csak egy rövid szünet következik, aztán majd folytatom egy olyan slágerrel, amiben nagyon érdekes, mikor egy rockzenész együtt dolgozik egy DJ-vel. Na, ennek a jeles iskolának a két első jelöltje, Bryan Adams és Chicane, nem véletlenül. Ez a munkájuk gyümölcse, pedig a Clued Number 9 lesz majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők. 4 osztályban lagott a Csány Technikumban. Mindennapossá váltak a szabadtéri tüzek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 2-a van, szombat. Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők. Elindult a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és a taxiszolgáltatásokat is vizsgálják. Mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Kifejezetten a vendéglátóhelyeken ellenőrizzük a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, de például a repoharak visszaváltási lehetőségéről szóló megfelelő tájékoztatás meglétét is. Ugyanakkor élelmiszerbiztonsági és higiéniai szempontból is fokozott ellenőrzéseket végzünk, például fesztiválokon, strandokon, fagylaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kiülős vendéglátóhelyeken, gyors buszékben, éppen azért, hogy az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályok betartása kerüljenek.
1: Elballagtak a végzős diákok a zalaegerszegi Csány László Technikumban. A Zala vármegyei hírportál beszámolója szerint 4 osztály búcsúzott az intézménytől a sportpályán tartott ünnepségen. A ballagáson a diákok átadták az iskola zászlaját az utánuk következő évfolyamnak, emellett dicséreteket is kiosztottak a kiemelkedő tanulmányi sport és közösségi teljesítményekért. Az intézmény igazgatója beszédében hangsúlyozta, a tanulók az elmúlt években nem csak szakmát szereztek, hanem megtanultak felelősséget vállalni. A végzősök előtt most új időszak kezdődik, hiszen a hét elején megkezdődnek az érettségi vizsgák. Továbbra is sok feladatot ad a zalai tűzoltóknak a szárazság. A hét elején Nemesnép és Resznek között 300 négyzetméteren égett az aljnövényzet. A lángokat a lenti hivatásos tűzoltók fékezték meg. A megyehatárhoz közeli Nemesvidre kétszer is vonultak az alakarusi egységek. Teljes terjedelmében égett egy szeméttel teli 12 négyzetméteres melléképület, majd a száraz aljnövényzet gyulladt meg egy erdő közelében. Az elkövetkezendő napokban sem érkezik csapadék a térségbe, ezért a hatóság fokozott figyelmet kér mindenkitől. Olvasható a zalai katasztrófavédelem közleményében. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Térségünkben alapvetően nyugodt, koranyárias jellegű időszak várható. A reggelek még hűvösek maradnak, több helyen 8-10 fok körüli értékekkel. Napközben azonban gyorsan melegszik a levegő. A csúcshőmérséklet többnyire 18 és 22 fok között alakul. A napsütés lesz túlsúlyban. Időnként megjelenhetnek ugyan a gomoly felhők, de ezek nem lesznek tartósak.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Cutting Close és a Big Yellow Taxi. Szép reggelt kívánok mindenkinek, május 2-a van szombat, a névnaposok a Zsigmondok, a születésnaposok között pedig Dwayne Johnson, The Rockot köszönthetem, valamint David Beckhamet és Berecki Zoltánt. Isten értesse az ünnepelteket, és 2 óra témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből. A következő órába a rock and roll hírességek csarnokába látogatunk el, ahova megvannak azok az emberek, akik idén bekerülnek, úgyhogy jönnek majd a részletek, és végül 9 óra után a sportról. A katalán FC Barcelonához látogatunk el, ahol sajtóhírek szerint a német trénerrel lesz szerződés hosszabbítás, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék az ébredés és a napmindítás mellé. Ebből az órából van még bőven hátra, úgyhogy biztos, hogy itt lesz még velem a No Doubt sikere, a Hey Baby, na meg most a Spice Girls. Ezt a dalt lehet, hogy ma elő is adja Victoria Beckhamnek otthon, ez a Viva Forever!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán a Rock and Roll hírességek csarnokába látogatunk el Los Angelesbe. Jönnek azok a sztárok, akik idén bekerülnek ebbe a csarnokba, és természetesen a legjobb zenék is itt lesznek az ébredés és a napindítás mellé. Például rappelni fog nekünk Tupac, a California Love-ot hozza.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Elindult a MÁV balatoni előszezoni menetrendje. Az egészséges táplálkozásról tartottak előadást. Csökkent a bűncselekmények száma Zalában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje. Ez sűrűbb vonatközlekedést biztosít a tó felé, emellett javulnak a csatlakozások és nagyobb kapacitással közlekednek a szerelvények. Mondta a rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
2: A tavaszi időszakban több szakaszon pályakarbantartást végeztünk a balatoni vasútvonalakon, hogy ezzel is elősegítsük az előszezon zökkenőmentes kezdetét. Sűrűben közlekednek a vonatok, a kék hullám vonatok már az előszezon első napjától intercity kocsikkal közlekednek, helyjegyváltással vehetőek igénybe, illetve az előszezon kezdetétől már közlekednek Budapestről a Katica interrégió, valamint a vízipók sebes vonatok, ez utóbbi nagy kapacitású kerékpárszállító kocsival is fel van szerelve.
1: Az egészséges táplálkozás leggyakoribb tévhiteiről tartott előadást Zalaegerszegen Abonyi Orsolya dietetikus az Egészségakadémia rendezvényén. A szakember kiemelte, sok ellentmondásos információ kering a táplálkozásról, ezért fontos a kiegyensúlyozott étrendre törekedni. Hangsúlyozta, hogy nem szükséges teljes élelmiszercsoportokat kizárni, és az esti étkezés sem tilos, inkább az összetételére érdemes figyelni. Az ajánlások szerint a napi étkezésekben jelentős szerepet kellene kapniuk a zöldségeknek és gyümölcsöknek. Emellett a tudatos vásárlás is fontos. Érdemes elolvasni az élelmiszerek összetevőit. Az előadás az Egészséges Zalaegerszeg program részeként valósult meg. Írja az AOL. A közbiztonsági helyzetről és a tavalyi bűnügyi adatokról is beszámoltak a Zala vármegyei közgyűlés ülésén. Csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, a kiemelt eseteké több mint 300-zal kevesebb az előző évhez képest. Ugyanakkor nőtt a közlekedési balesetek száma, tavaly 493 személysérüléses baleset történt, ami több mint 7%-kal több a 2024-ben regisztrált esetekhez képest. A halálos balesetek száma viszont jelentősen több mint 60%-kal csökkent. A rendőrség nyomozás eredményessége is javult, és az átlagos kiérkezési idő valami

0: Hatalmas idő várható.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és ebben az órában irány Los Angeles, a rock and roll hírességek csarnoka, ugyanis megvannak, hogy kik kerülnek be idén, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Tupac is itt lesz velem a California Love-val, na meg Lenny Kravitz és a Fly Away is szólni fog majd.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, kihirdették a 2026-os rock and roll hírességek csarnokának friss névsorát. A felhozatal finoman szólva is brutálisra sikerült. A nagy leleplezés egyenesen az American Idol adásába jelentette be a rutinos csarnoklakó Lionel Richie. A 17 jelöltből végül csak a zeneipar legütősebb nevei kerültek be az idei előadói kategóriába. Hivatalosan is a halhatatlanok közé lépett a dobos legenda Phil Collins, a punk ikon Billy Idol, az Oasis, és ott van a New Order, valamint Sade is. A vörös szőnyeges gálát hatalmas beiktatási ceremóniát idén november 14-én tartják Los Angelesben, a legjobb zenékkel pedig folytatom az ébredést és a napindítást. Itt lesz például Tupac és a California Love, na meg most a Flower Power. A You Won't Forget About Me-t indítom most itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt Szikora Robert és a Valmár közöse a balatoni nyár. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Május van már, méghozzá második a szombat. A névnaposok a Zsigmondok, a születésnaposok között pedig Dwayne Johnson, The Rockot köszönhetem, valamint David Beckhamet és Berecki Zoltánt. Isten értesse az ünnepelteket. Egy óra témánk pedig még hátra van. 9 óra után a sportrovatban nem másról lesz szó, mint az FC Barcelonáról. Ugyanis most sajtóhírek szerint Hadzi Flickkel, az edzővel hosszabbíthat a csapat, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék. Ebből az órából van még hátra bőven, úgyhogy lesznek finomságok. Például a hírek után kezdünk is majd a Soul Searchers-zel, a Can't Get Enough érkezik a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kezdődnek az érettségik. Óvis ügyességi napot tartottak. Beindult az utazási szezon Sármelléken. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Kezdődnek az érettségik. Hétfőn a magyar nyelv és irodalomírásbelikkel indul az idei vizsgaidőszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az Oktatási Hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
2: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, egy nagyon magas szám. A összes vizsgázónak majdnem 60% az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelt szintű szóbeli vizsgákra, a középszintű szóbelikre pedig június 15-e és július 1-e között.
1: Első alkalommal rendezték meg az Óvis ügyességi napot Zalaegerszegen. Az Izsák iskolában kialakított akadálypályán a város 9 óvodájának 10 csapata mérte össze ügyességét. A programon a nagycsoportosok játékos feladatok során bizonyíthatták bátorságukat és rátermettségüket, sőt egy extra fordulóban az óvónők is pályára léptek. Az esemény végén összesen 50 kisgyermeket díjaztak a legügyesebbek között. A versenyt a belvárosi egyes számú óvoda Kis utcai tagóvodájának egyik csapata nyerte, a második helyen a Landorhegyi integrált óvoda végzett, a harmadik helyet pedig szintén a Kis utcai óvoda másik csapata szerezte meg, írja az Alabár megyei hírportál. Folyamatosan érkeznek a charterjáratok a Hévíz-Balaton Airport repülőtérre, ezzel hivatalosan is elindult a szezon. A németországi Dresdából már rendszeres a forgalom, a következő időszakban pedig további járatok is várhatók. A kínálat bővülésével hamarosan Törökországgal is elérhető lesz a közvetlen légi összeköttetés, ami újabb lehetőségeket nyit a térségből utazók számára. A repülőtér az elmúlt időszakban jelentős fejlesztéseken esett át, ennek köszönhetően nőtt a kapacitása, és az áruforgalom is számottevően bővült. A folyamatosan érkező járatok nem csak az utazási kedvet élénkítik, hanem a térség turizmusát és nemzetközi kapcsolatait is tovább erősíthetik. Írja az AOL. Most pedig híreink végén pár mondatban az időjárásról. Környékünkön kiegyensúlyozott, enyhén melegedő időszakban lehet részünk. A hajnali órákban még friss lesz a levegő, de napközben gyors felmelegedés várható. A nappali hőmérséklet tartósan 19-22 fok körül alakul. Az ég többnyire derült vagy gyengén felhős lesz. A napsütés dominál majd, a csapadék esélye alacsony, száraz idő lesz a jellemző. A légmozgás időnként élénk lehet, de nem lesz tartósan erős.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék Enyával, P. Diddy-vel és Márióval ébredhettünk. Ez volt az I Don't Wanna Know, és a folytatásban ejtsük néhány szót a mai nap időjárásáról. Napos időben lesz részünk, amit megzavarhatnak a felhők azért, és hát számítani kell széllökésekre, a sajnos maradt, mint ahogy az elmúlt néhány napban is volt. A nyugati tájakat leszámítva lesz egyébként ez, és a csúcshőmérséklet pedig zseniális, 19 és 25 fok között melegszik majd fel a levegő, a legjobb zenék pedig jönnek, azért, hogy a reggel is jól induljon az ébredés és a napindítás mellé. Most Jack Reddish-től indítom a No Matter-t itt a Besten. I've been trying to get it through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dream.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az én.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk jönnek, aztán beszélgetünk a sportrovatban az FC Barcelonáról, ahol most sajtóhírek szerint Hansi Flickkel szerződést hosszabbíthatnak, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék. 9 óra után itt lesz velem Ricky Martin és Maya közöse, ez lesz a Private Emotion, de megijedtem a Dénes Tamástól.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők. 4 osztály ballagott a Csány Technikumban. Mindennapossá váltak a szabadtéri tüzek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 2-a van, szombat. Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők. Elindult a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és a taxiszolgáltatásokat is vizsgálják. Mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Kifejezetten a vendéglátóhelyeken ellenőrizzük a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, de például a repoharak visszaváltási lehetőségéről szó megfelelő tájékoztatás meglétét is. Ugyanakkor élelmiszerbiztonsági és higiéniai szempontból is fokozott ellenőrzéseket végzünk, például fesztiválokon, strandokon, fagylaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kiülős vendéglátóhelyeken, gyors büfékben, éppen azért, hogy az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályok betartása kerüljenek.
1: Elballagtak a végzős diákok az zalaegerszegi Csány László Technikumban. A Zala vármegyei hírportál beszámolója szerint 4 osztály búcsúzott az intézménytől a sportpályán tartott ünnepségen. A ballagáson a diákok átadták az iskola zászlaját az utánuk következő évfolyamnak, emellett dicséreteket is kiosztottak a kiemelkedő tanulmányi, sport és közösségi teljesítményekért. Az intézmény igazgatója beszédében hangsúlyozta, a tanulók az elmúlt években nem csak szakmát szereztek, hanem megtanultak felelősséget vállalni. A végzősök előtt most új időszak kezdődik, hiszen a hét elején megkezdődnek az érettségi vizsgák. Továbbra is sok feladatot ad a zalai tűzoltóknak a szárazság. A hét elején Nemesnép és Resznek között 300 négyzetméteren égett az aljnövényzet. A lángokat a lenti hivatásos tűzoltók fékezték meg. A megyehatárhoz közeli Nemesvidre kétszer is vonultak az alakarusi egységek. Teljes terjedelmében égett egy szeméttel teli 12 négyzetméteres melléképület, majd a száraz aljnövényzet gyulladt meg egy erdő közelében. Az elkövetkezendő napokban sem érkezik csapadék a térségbe, ezért a hatóság fokozott figyelmet kér mindenkitől. Olvasható a zalai katasztrófa védelem közleményében. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Térségünkben alapvetően nyugodt, koranyárias jellegű időszak várható. A reggelek még hűvösek maradnak, több helyen 8-10 fok körüli értékekkel. Napközben azonban gyorsan melegszik a levegő. A csúcshőmérséklet többnyire 18 és 22 fok között alakul. A napsütés lesz túlsúlyban. Időnként megjelenhetnek ugyan a gomoly felhők, de ezek nem lesznek tartósak.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem.

Best FM a legjobb zenék, egy kicsit ellátogatunk a sportvilágába, ahogy ígértem, és ezen belül is a foci lesz terítéken, és Barcelonába látogatunk el, ahol a gránátvörös kékek hosszabbítanak, úgy néz ki, sajtóhírek szerint a német edzővel Hansi Flickkel egészen 2028-ig. Laporta szerette volna, hogy a szerződés 29-ig szóljon, de a német edző ragaszkodott az egy évvel rövidebb verzióhoz. A papírmunkára és az aláírásra már akár a jövő héten is sor kerülhet, amikor a mester ügynöke a katalán fővárosban érkezik. A találkozó duplán fontos, ugyanis az ügynök nem csak Flické, hanem Lewandowskié is, úgyhogy akár az ő hosszabbítása is egy kicsit terítékre kerülhet ennél a tárgyalóasztalnál. A német edzőnek zseniális a mérlege, a bemutatkozó évében besöpörte a bajnoki címet, a spanyol kupát, a spanyol szuperkupát, a bajnokok ligája döntőjéről pedig csak egy hajszállal maradt le. A jelenlegi szezonban a szuperkupát már behúzták, és gyakorlatilag a bajnokság már a zsebükben van, ugyanis 11 pontos előnnyel vezetik a tabellát a Real Madrid előtt, és hát nem elfelejteni, hogy 2 hét múlva, vagy a jövő héten, ezt most nem tudom, most fejből mondom, de El Clásico lesz, úgyhogy szerintem a végső bélyeget igazából az a meccs fogja megadni majd mindehez. Flick ezt mind úgy érte el egyébként, hogy saját nevelésű fiatalokat épített be a keretbe, és olyan játékosokból hozta ki a maximumot, mint például akit Xavi mellőzött, Rafinha vagy Eric Garcia. A hosszabbítás egyben egy korszak végét is előrevetítheti. Flick korábban többször egyértelművé tette, hogy Barcelona lesz az edzői karrierjének legutolsó állomása, mivel remekül érzi magát a városban. Ha 2028-ban lejár a szerződése, akkor a szakember nyugdíjba vonulhat, hogy onnantól kizárólag a családjával és az unokáival töltse az időt. A legjobb zenéket pedig most hozom, méghozzá az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem például majd Akon a Lollival hamarosan, de most előtte a Flip the Script sikerét hallgatjuk meg. Ez a Throw Your Hands in the Air itt a Besten. Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, szép napot kívánok mindenkinek, május 2-a van szombat, a névnaposok a Zsigmondok, a születésnaposok között pedig Dwayne Johnson The Rockot, valamint David Beckhamet és Berecki Zoltánt köszönthetem, a legjobb zenék pedig szólnak. Zseniális hétvégi hangulatról most az American Boy fog gondoskodni itt a

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.
2: Fél

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, hogy meghozzuk a Best hétvége hangulatát. Például az All For One-nak a legszebb dala itt lesz velem, az I Swear. Hey!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Elindult a MÁV balatoni előszezoni menetrendje. Az egészséges táplálkozásról tartottak előadást. Csökkent a bűncselekmények száma Zalában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje. Ez sűrűbb vonatközlekedést biztosít a tó felé, emellett javulnak a csatlakozások és nagyobb kapacitással közlekednek a szerelvények. Mondta a rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
2: A tavaszi időszakban több szakaszon pályakarbantartást végeztünk a balatoni vasútvonalakon, hogy ezzel is elősegítsük az előszezon zökkenőmentes kezdetét. Sűrűbben közlekednek a vonatok, a kék hullám vonatok már az előszezon első napjától Intercity kocsikkal közlekednek, helyjegyváltással vehetőek igénybe, illetve az előszezon kezdetétől már közlekednek Budapestről a Katica interrégió, valamint a Vízipók sebes vonatok, ez utóbbi nagy kapacitású kerékpárszállító kocsival is fel van szerelve.
1: Az egészséges táplálkozás leggyakoribb tévhiteiről tartott előadást Zalaegerszegen Abonyi Orsolya dietetikus az Egészségakadémia rendezvényén. A szakember kiemelte, sok ellentmondásos információ kering a táplálkozásról, ezért fontos a kiegyensúlyozott étrendre törekedni. Hangsúlyozta, hogy nem szükséges teljes élelmiszercsoportokat kizárni, és az esti étkezés sem tilos, inkább az összetételére érdemes figyelni. Az ajánlások szerint a napi étkezésekben jelentős szerepet kellene kapniuk a zöldségeknek és gyümölcsöknek. Emellett a tudatos vásárlás is fontos. Érdemes elolvasni az élelmiszerek összetevőit. Az előadás az Egészséges Zalaegerszeg program részeként valósult meg. Írja az AOL. A közbiztonsági helyzetről és a tavalyi bűnügyi adatokról is beszámoltak az Zalavár megyei közgyűlés ülésén. Csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, a kiemelt eseteké több mint 300-zal kevesebb az előző évhez képest. Ugyanakkor nőtt a közlekedési balesetek száma, tavaly 493 személysérüléses baleset történt, ami több mint 7%-kal több a 2024-ben regisztrált esetekhez képest. A halálos balesetek száma viszont jelentősen, több mint 60%-kal csökkent. A rendőrség nyomozás eredményessége is javult, és az átlagos kiérkezési idő valamivel több mint 11 perc volt. A közgyűlésen a költségvetés módosításáról és több együttműködésről is döntöttek. Írja az AOL. Térségünkben alapvetően nyugodt, koranyárias jellegű időszak várható. A reggelek még hűvösek maradnak, több helyen 8-10 fok körüli értékekkel. Napközben azonban gyorsan melegszik a levegő. A csúcshőmérséklet többnyire

0: slágerei.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, május 2-a van, szombat, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, a hosszú hétvége kellős közepén indul a Best hétvége, na, hogy a legjobb zenékkel. Itt lesz például velem az All for One, az Ice Ferrel, na meg a Black Eyed Peas, Meet Me Halfway-je, ezzel indítom az órát. Valaki állítsa meg az időt, mert valami borzasztó gyorsan telik, ez biztos.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, ez volt az Art Avenue és a Csak azért is szerelem. Szép napot kívánok mindenkinek, május 2-a van szombat, a névnaposok a Zsigmondok, a születésnaposok között David Beckhamet, Dwayne Johnson The Rockot köszönhetem, és Berecki Zoltánt, Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenék pedig természetesen folytatódnak, kicsit a trance világába látogatunk el, ugyanis most a Grease 2000-et indítom, itt a Best.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt az All for One és az I Swear. Egy rövid szünet következik, aztán természetesen szólnak tovább a legjobb zenék, hogy a hétvége jól teljen. Bekészítettem már Király Viktort a szólóval, de Sarah Connor pedig bizony-bizony elég csábító ajánlatot mond majd nekünk el. A Let's Get Back to the Bad Boy-t hozza ide a Best.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Hú, nagyon gyorsan eltelt ez a mai nap, az utolsó közös óránk fog következni a rövid szünet után, és lehet, hogy a május is ilyen gyorsan elrepül, csak szeretném mondani, és már itt lesz a nyár. Minden esetre most a május első szombatjának utolsó délelőtti óráját kezdjük meg, például a Madison Avenue csapata itt lesz velem majd 11 óra után, a Who the Hell Are You szól majd tőlük.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Szakmai egyeztetés lehet a szabad szülészorvos választásról. Vizsgadruk, közeleg az érettségi, sikeres mentés eljutott az Északi-tengerbe Timia Bálna. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A szabad szülészorvos választásról posztolt két leendő miniszter. Kapitány István, a gazdasági tárca várományosa azt írta, visszaadják a választás jogát a kismamáknak. Hegedű Zsolt leendő egészségügyi miniszter később közölte, csak a szakmai szervezetekkel közösen fognak döntést hozni a kérdésben. Az orvosi és szülésznői társaságokat, a betegjogi és női érdekvédelmi csoportokat említette. A Magyar Orvosi Kamara is reagált, mint írták, az intézkedés tüneti kezelés lenne, feszültségeket okozna szakmán belül, sérteni az esélyegyenlőséget és a hálapénz kockázata is megjelenne. A testület szerint a valódi megoldás az átláthatóság és a minőségbiztosítás fejlesztése lenne. Hétfőn kezdődik az érettségi, sok diák számára ekkor jön el az első teljesítménykényszerrel járó helyzet. Kitanics Márk pszichológus rádiónknak arról beszélt, a szorongás jó vagy rossz irányba is elmozdíthatja a teljesítményt, és megfelelő gyakorlatokkal enyhíthető a vizsgadrukk.
2: Hogyha például valaki tudja, hogy nehezen beszél társaságban, akkor kérjen meg barátokat, hogy hadd gyakorolja az előttük való beszédet, vagy menjen el pszichológushoz, aki segít neki abba, hogy ezt a szorongást valamilyen szinten csökkentse, illetve hát olyan gyakorlatokat illik ilyenkor végezni, amelyek valamilyen formában ráhangolják a szemét arra, ami a teljesítmény megkövetelésekor történik. Legyen neki egy ilyen kvázi protokollja, és ennek a protokollnak a mentén könnyebben oldja meg ezeket a feladatokat.
1: Kiemelt ellenőrzéseket tart az adóhatóság anyák napjához kapcsolódva. Országszerte felbukkannak a revizorok a virág, ékszer, édesség és ajándékboltokban. Leginkább arra kíváncsiak, hogy a vásárlók kapnak-e nyugtát, és hogy szabályszerűen foglalkoztatják-e az alkalmazottakat. Azok a vállalkozások, amelyek nem tartják be az előírásokat, bírságra számíthatnak, és súlyos esetben akár ideiglenesen be is zárhatják az üzletet. Eljutott az Északi-tengerbe Timia hosszú szárnyú bálna. Több napig szállították egy uszályhajóval a Balti-tengerről, ahol az elmúlt időszakban többször is megrekedt az állat a sekély vízben. Kritikus volt az állapota. Most egy magánmentő akció vezetett sikerre. A bálnát ma délelőtt szabadon engedték az Északi-tengeren. Napos gomoly felhős idő lesz, csapadékra sehol sem kell készülni, a szél a keleti ország részben megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. 19 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Éjjel még hűvös lesz, 1-9 fok közé hűl majd a levegő. Vasárnap is folytatódik a kellemes, napos tavaszi idő 20-25 fokkal. A jövő hét elején pedig néhol szinte nyári meleg lesz, hétfőre sok napsütést és 23-28 fok.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Geszti Péter, Begi, valamint Presser Gábor átdolgozásában az LGT hatalmas nagy sikere, az Embertelen dal, és a folytatásban ellátogatunk egy funky buliba, ebben segítségemre lesz majd a For The Coast, az Ain't No Sunshine-nal, na meg most a No Limits, tanuljunk meg franciául!

0: Best FM a legjobb zenék, Turn the Beat Around és Gloria Estefan. Szép napot kívánok mindenkinek, május 2-a van, szombat. A névnaposok a Zsigmondok, a születésnaposok között pedig Berecki Zoltán, David Beckhamet és Dwayne Johnson The Rockot köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenék pedig még egészen délig szólnak tőlem. Például a rövid szünet után Nelly Furtadóval és Timbalanddel folytatom. Ez lesz a Promises!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, Shaggy ék sikere volt ez a Hey Sexy. Ezután nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis B. Németh Dia veszi át az irányítást, ő hozza a legjobb zenéket egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig Night Shift. És hogyha szombat, akkor nem más, mint az R&B van terítéken 2 óra mixel, készültek a srácok a mai napra is. Tőlem pedig az utolsó dal következik, Rácz Gergővel, Horváth Zoltán, Hori, Kicsekkol, Viszhal, szép délutánt a Best-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Razzia lesz a jövő héten, a buszokat és teherautókat figyelik. Új országos környezetvédelmi hatóság jöhet, sűrűbben járnak a vonatok a Balatonhoz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Újabb közlekedési razzia indul jövő héten. Hétfőtől országszerte ellenőrzi a teherautókat és a buszokat a rendőrség egy nemzetközi akció keretében. A pihenőidő és a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályok betartását vizsgálják. Az a cél, hogy kiszűrjék a szabálytalanságokat és növeljék a közlekedés biztonságát. Legutóbb 2 hete volt roadpoll ellenőrzés, akkor a gyorshajtók kerültek célkeresztbe, 17 ezer sofőrt bírságoltak meg. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, erről számolt be közösségi oldalán a leendő tárcavezető. Gajdos László közlése szerint az új szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari létesítményeket. A hatóság feladata az lesz, hogy biztosítsa a környezetvédelmi szabályok betartását és felügyelje a beruházások biztonságos működését. Életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje, ez sűrűbb vonatközlekedést biztosít a tó felé, emellett javulnak a csatlakozások, és nagyobb kapacitással közlekednek a szerelvények, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvivő.
2: A tavaszi időszakban több szakaszon pályakarbantartást végeztünk a balatoni vasútvonalakon, hogy ezzel is elősegítsük az előszezon zökkenőmentes kezdetét. Sűrűbben közlekednek a vonatok, a kék hullám vonatok már az előszezon első napjától intercity kocsikkal közlekednek, helyegyváltással vehetőek igénybe, illetve az előszezon kezdetétől már közlekednek Budapestről a Katica interrégió, valamint a vízipók sebes vonatok, ez utóbbi nagy kapacitású kerül. Egy pár szállítókocsival is fel van szerelve.
1: Magyar cég fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a Remre technológiai fejlesztőt kérte fel egy olyan 300 kilós műhold elkészítésére, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel. Napos, gomoly felhős idő lesz, csapadékra sehol sem kell készülni, a szél a keleti ország részben megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. 19 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Éjjel még hűvös lesz, 1-9 fok közé hűl majd a levegő. Vasárnap is folytatódik a kellemes, napos tavaszi idő 20-25 fokkal. A jövő hét elején pedig néhol szinte nyári meleg lesz. Hétfőre sok napsütést és 23-28 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Május 2-a van, dél múlt néhány perccel indul is a Best délután velem, Béni Meddiával és az Afrikával egy 2007-es feldolgozással, amelyet Carl Wolf tett világszerte ismerté. Az eredeti Afrika című szám egyébként egy modern R&B és pop stílusú újragondolása. Rádiózunk együtt!
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, allergiások, figyelem, újabb allergének virágzása indult el, illetve éri el a tüneteket okozó szintet. A nyír pollen koncentrációja országosan magas, az eperfa féléké és a tölgyé közepes magas tartományban alakul. A platán, a bükk, a fenyőfélék és a diópollenje tüneteket okozó közepes koncentrációban van jelen, míg a juhar, a fűz, a vadgesztenye és az ostorfa virágporának mennyisége az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van a levegőben a gyertyán, a kör is, a komlógyertyán, a ciprus és tiszafa félék, a sásfélék és a pázsitfű félék pollenje. A kültéri allergéngombák spóra száma pedig jellemzően alacsony. Kitartást az allergiásoknak, én pedig megyek is tovább a legjobb zenékkel itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfokkal jelentkezem. Az M0-áson például a keleti szektorában, nagy tartsa elkerülő szakaszán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon üzemeltetési munkák kezdődtek. Az 58-as és az 59-es kilométer között a külső sávot zárták le. Aztán az M1-esen továbbra is tartanak a felújítási munkálatok, a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóút csomópontja között átépítették a terelést, a 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most is irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessen mindenki óvatosan, és vegyük figyelembe a sebességet korlátozó táblákat is. A 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópont Budapest felé felhajtóágát pedig lezárták. A főváros irányába a 43-as kilométernél az Óbarok pihenőhelyen a kollektorágat és az OMV futat is lezárták. Az 54-es kilométernél lévő Harkályos pihenőhelyet pedig a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy órához érve meg is hallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán felcsendül hamarosan Deniz és Orsova Ireni közöse is.
2: Úgy jó, ahogy történt minden, más fontos, mint
1: én a másként látom, és a kompakt diszkó is játszik rögtön a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egy hét múlva lesz a parlament alakuló ülése, hétfőn kezdődik az érettségi időszak, napról napra melegebb időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Egy hét múlva lesz az országgyűlés alakuló ülése. A héten véglegessé vált a Tisza kormány névsora, 16 minisztériummal működik majd. Az április 12-i országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz a parlamentben. A végeredmény jogerős. Közben újabb tisztségeket jelentett be a leendő kormányfő. Magyar Péter közösségi oldalán közölte, hogy Radnai Márkot, a Tisza párt alelnökét kérte fel az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztosnak. Rost Andrea Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekest pedig a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztosi feladattal bízta meg. Azt is jelezte, hogy létrehozzák a működő emberséges Magyarország intézetet, melynek feladata a közélet működésének megújítása, a szakmai és társadalmi párbeszéd javítása lesz. Újabb közlekedési razzia indul jövő héten. Hétfőtől országszerte ellenőrzi a teherautókat és a buszokat a rendőrség egy nemzetközi akció keretében. A pihenőidő és a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályok betartását vizsgálják. Az a cél, hogy kiszűrjék a szabálytalanságokat és növeljék a közlekedés biztonságát. Legutóbb két hete volt Roadpol ellenőrzés, akkor a gyorshajtók kerültek célkeresztbe, 17 ezer sofőrt bírságoltak meg. Hétfőn kezdődik az érettségi szezon, országszerte több mint 148 ezer diák vizsgázik. Az írásbelik a magyar nyelv és irodalommal, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyal kezdődnek. Ezt követi a matematika, történelem és az idegen nyelvek. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten pedig csak nem 2500-an vizsgáznak. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-án, a középszintűek június 15-én kezdődnek. Eljutott az Északi-tengerbe Timi a hosszú szárnyú bálna. Több napig szállították egy uszályhajóval a Balti-tengerről, ahol az elmúlt időszakban többször is megrekedt az állat a sekély vízben. Kritikus volt az állapota. Most egy magánmentő akció vezetett sikerre. A bálnát ma délelőtt szabadon engedték az Északi-tengeren. Napos gomoly felhős idő lesz, csapadékra sehol sem kell készülni, a szél a keleti ország részben megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. 19 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Éjjel még hűvös lesz, 1-9 fok közé hűl majd a levegő. Vasárnap is folytatódik a kellemes, napos tavaszi idő 20-25 fokkal. A jövő hét elején pedig néhol szinte nyári meleg lesz. Hétfőre sok napsütést és 23-28 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, elhagytuk az egy órát, és folytatódik a szombati Best délután velem Béni Meddiával és isteni slágerekkel, hiszen hozom a Hanson fivérektől a Humbapot, itt lesz hamarosan a New Level Empire is, most pedig a Field of Rain-nel indítok, a magyar kompakt diszkó egyik legismertebb dalával, ami 2012-ben jött ki, ezzel nyerték meg a dalt.
0: Best FM.

Leszte fel a legjobb zenék, a Sunny Shining-gal folytatjuk egy 1999-ben megjelent modern remix-szel, amely az eredeti Sunny Shining alapján készült, amit Bob Marley énekelt. A remixet a dán producer Funkstar Deluxe készítette, és hatalmas nemzetközi klubsláger lett. Ebben is ötvözi a reggae alapokat az elektronikus dance hangzással, így új közönséghez is eljutatta Bob Marley zenéjét. A Sunny Shining eredetileg sokkal lassabb, nyugodtabb reggae szám volt, de a remix pörgősebb, táncolható verziót adott neki, és ez volt az egyik első Bob Marley remix, amely világszinten is mainstream sikert ért el. Ezt szól most a Best FM-en.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infókkal folytatjuk. Az M1-esen például a szélesítés munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható, Hegyeshalom irányába a külső és a leálló sáv használható, aki a Tatabánya centrum csomópontban hajt fel az M1-re Budapest irányába, az az 56-os kilométernél vagy a 34-es kilométernél kialakított átterelésnél át tud hajtani a szemközti oldalra, de mindenképp érdemes tudni, hogy ez esetben egészen az M0-ásig ott kell autóznia, és sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat nem tudja használni. Az átterelt sávban 2 kilométerenként vészhelyzeti leálló öblöket alakítottak ki, melyeket műszaki vagy egyéb probléma esetén használhatnak az autósok. Aki Tatabánya, Óváros csomópontban hajt fel a pályára Budapest felé, az kizárólag a külső, saját oldali sávot veheti igénybe, amely az erős kamionforgalom miatt most is torlódik. Ebből a sávból viszont a csomópontok, a pihenőhelyek és a benzinkutak is elérhetők. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 2 óra, vagyis jönnek a legfrissebb hírek, aztán érkezik hamarosan a hősök is. Jön a Maradok Band és Eminem, és itt lesz velünk, úgyhogy felidézzük a 2000-es évek legjobb pillanatait ezzel a dalával.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo-fee-doo.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Lassan vége az influenza szezonnak, egyre nagyobb gondot okoz hazánkban a szárazság, a hétvégén nem várható eső, sok napsütésre és 25 fokra is számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Már alig vannak influenzások az országban, múlt héten 10.500-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint Békés, Fejér és Vasvár megyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves-Vár megyében pedig a legkevesebb. A szennyvíz adatok szerint nem várható már az influenzások számának emelkedése, ugyanis csak Kaposváron, Kecskeméten, Nyíregyházán és Miskolcon tudták kimutatni a szennyvízből a vírust. Egyre aggasztóbb az aszály Magyarországon. Hetek óta nem esett eső, így az ország nagy részén teljesen kiszáradt a talaj felső rétege. A MAGOSZ főtitkára szerint ez főként a most vetett kukorica és a napraforgó kelésénél okozhat gondot. Az ELTE környezet és tájföldrajzi tanszékének docense szerint a szárazság miatt az Alföldön már egy ökológiai katasztrófa veszélye fenyegeti a kétéltűeket és több növényfajt, ezért szerinte vízzel kellene elárasztani több területet is. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyerekeket, akik nem tudnak a saját családjukban nevelkedni. Kalla Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő, 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát gondozott és kísért családba, jelenleg pedig egy látássérült kisgyereket szeretget. Anyák napja alkalmából rádiónknak azt mondta, hogy szerinte a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
2: Hinni kell, hogy az az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hogy gondozatlan terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból. Kell a humor, hogy amikor az autisztikus gyereked miatt kitiltanak egy boltból, akkor tudj mosolyogva, új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
1: Egy óriás kígyó bukkant fel Baranyavár megyében Nagykozáron. A csaknem 2 méteres hüllőről egy fotó is készült, amely szerint egy óriási erdei siklóról volt szó. Egyébként a világ valaha mért leghosszabb kígyója Indonéziában, Balin él, a kockás piton több mint 7 méter hosszú és 2025-ben fedezték fel. Az óriási hüllő akár egy felnőtt ember megölésére és lenyelésére is képes lenne, mert az állkapcsa rendkívül rugalmas, de szerencsére a kockás piton nem tekinti zsákmánynak az embert. Koranyárias időre számíthatunk ma. Estig sokat süt majd a nap, szinte felhők sem lesznek az égen, így eső sem várható sehol. A szél viszont néhol megélénkül. 19-25 fokot mutatnak a hőmérők, éjszaka pedig 11-18 fokig hűl a levegő. Holnap sem változik semmi, marad a napos száraz idő és 20-25 fokot mérhetünk majd. Hétfőn már fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, de záporokra akkor sem kell számítani, és a szeles időben 23-28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét mindenkinek, 2 óra múlt néhány perccel megyünk tovább. A legjobb zenékkel én Béni Meddia vagyok, és itt is van a Lose Yourself, Eminem egyik legnagyszerűbb slágere, már a motivációs himnuszá vált, sokan edzéshez vagy nehéz helyzetekben hallgatják. Érdekesség, hogy Eminem az első rapper volt, aki Oscar-díjat nyert ebben a kategóriában.
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

FM legjobb zenék, a Time is Ticking Away-jel folytatjuk a német hip-hop R&B formáció, a C-Block egyik legismertebb dala, amely az 1990-es évek végén jelent meg, tipikus Eurorap hangzású, lassabb, melankolikus hangulattal és nagyon erős refrénnel. Arról szól, hogy az idő gyorsan telik, és fontos kihasználni az élet lehetőségeit, mielőtt elszállnak. A Time is Ticking Away több európai országban is sikeres volt, különösen Németországban és Kelet-Európában lett népszerű. A C-Block zenéje az amerikai hip-hop hatásait keverte egyébként az európai poppos hangzással, ami akkoriban elég egyedi volt a kontinensen. Time is Ticking Away, már a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk. Az M3-ason például Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, így aztán a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Aztán a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között a külső és a leálló sávot zárták le, ott a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is érdemes figyelni, az M3-ason sáv elhúzással terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható, kitartást arra felé is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Mm-hmm.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Jazz FM, a legjobb zenék már is itt a 3 óra, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek. Aztán érdemes maradni, hiszen Love & Wolf felhozza nekünk a No Stress-t, előtte pedig még meghallgatjuk a Matchbox 20 slágerét itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Kezdődnek az érettségik. Óvis ügyességi napot tartottak. Beindult az utazási szezon Sármelléken. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Kezdődnek az érettségik. Hétfőn a magyar nyelv és irodalomírásbelikkel indul az idei vizsgai időszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az oktatási hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
3: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, ez egy nagyon magas szám. A összes vizsgázónak majdnem 60%-a az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelt szintű szóbeli vizsgákra, a középszintű szóbelikre pedig június 15-e és július 1-e között.
2: Első alkalommal rendezték meg az Óvis ügyességi napot Zalaegerszegen. Az Izsák iskolában kialakított akadálypályán a város 9 óvodájának 10 csapata mérte össze ügyességét. A programon a nagycsoportosok játékos feladatok során bizonyíthatták bátorságukat és rátermettségüket, sőt egy extra fordulóban az óvónők is pályára léptek. Az esemény végén összesen 50 kisgyermeket díjaztak a legügyesebbek között. A versenyt a belvárosi egyes számú óvoda Kis utcai tagóvodájának egyik csapata nyerte, a második helyen a Landorhegy integrált óvoda végzett, a harmadik helyet pedig szintén a Kis utcai óvoda másik csapata szerezte meg, írja a Zalabár megyei hírportál. Folyamatosan érkeznek a charterjáratok a Hévíz Balaton Airport repülőtérre, ezzel hivatalosan is elindult a szezon. A németországi Dresdából már rendszeres a forgalom, a következő időszakban pedig további járatok is várhatók. A kínálat bővülésével hamarosan Törökországgal is elérhető lesz a közvetlen légi összeköttetés, ami újabb lehetőségeket nyit a térségből utazók számára. A repülőtér az elmúlt időszakban jelentős fejlesztéseken esett át, ennek köszönhetően nőtt a kapacitása, és az áruforgalom is számottevően bővült. A folyamatosan érkező járatok nem csak az utazási kedvet élénkítik, hanem a térség turizmusát és nemzetközi kapcsolatait is tovább erősíthetik, írja az AOL. Most pedig híreink végén pár mondatban az időjárásról. Környékünkön kiegyensúlyozott, enyhén melegedő időszakban lehet részünk. A hajnali órákban még friss lesz a levegő, de napközben gyors felmelegedés várható. A nappali hőmérséklet tartósan 19-22 fok körül alakul. Az ég többnyire derült vagy gyengén felhős lesz. A napsütés dominál majd, a csapadék esélye alacsony, száraz idő lesz a jellemző. A légmozgás időnként élénk lehet, de nem lesz tartósan erős.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Csodás szombatot, kellemes hosszú hétvégét kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, és jó idős délutánt. Nagyon-nagyon remélem, hogy velem töltik a következő néhány órát. Isteni zenék, jó hangulat, kikapcsolódás, mi kell még? Mondjuk néhány jó zene? Coolio érkezik hamarosan, de most Laurent Walking Beat.
4: 88.9 Best FM, a legjobb zenék.
6: Take it easy, cause there's no stress.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak montrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se csen.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Remélem, hogy jól telik a hétvége, és így a szombat délután van idejük egy kicsit lazítani, kikapcsolni a legjobb zenékkel a 90-es és 2000-es évekből. Én azon leszek ma egészen 6 óráig, hogy jól szórakozzanak. Akár útközben hallgatják a Best FM-et, akár kikapcsolódás közben, akár így szombat délután mondjuk munka közben, de legyen inkább mondjuk bográcsozás közben, az lenne most, vagy egy jó kis kerti sütögetés, hú, de ott lennék. Ha valaki éppen ezt csinálja, küldjön képeket, és küldjön mondjuk némi harapnivalót. 0620 55 55 155 jöhetnek ide az üzenetek, a hétvégi tervek, mellé pedig az isteni zenék. Jön mindjárt Gwen Stefani Aikennel és a Sweet Escape, most az IMF és az Unbelievable, itt a Best FM-en.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Az önfejlesztő klub következő találkozójára várnak minden kedves érdeklődőt nagy szeretettel május 4-én, hétfőn 17 órától az Apáczai Csere János tagkönyvtárban. A program regisztrációhoz kötött, de minden infót megtalálnak a neten. Egyébként a mostani témák pedig az önismeret megszerzés, az önfejlesztési módszerek és egyéb más érdekességek lesznek, úgyhogy várnak mindenkit szeretettel május 4-én 17 órára az Apáczai Csere János tagkönyvtárba az önfejlesztő klub következő találkozójára. Jó szórakozást mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

88.9, Best FM a legjobb zenék. Úgy tűnik, hogy vasárnap igazi tavaszi időre számíthatunk, többnyire napos, gomoly felhőség lesz a jellemző, úgyhogy a hőmérséklet tökéletesen 22-24 fok köré emelkedik, szóval tökéletesen alkalmas arra, hogy szabadtéri programokat csináljunk, akár egy kirándulás vagy kerti sütögetés, erre kell készülni. A szél is gyenge lesz, úgyhogy nem fog minket zavarni, mondjuk, hogyha tüzet raknánk egy kis szalonnasütéshez például. Szóval érdemes kihasználni majd a holnapi időt is. Igazi rádió hallgatós, lazulós tavaszi nap ígérkezik, de még ma is, úgyhogy ne tekerjenek sehová. Inkább hallgassák a legjobb zenéket itt a Best FM-en. Most például az Oliver from Earth dalát, a világ az enyém, a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: Mindjárt 4 óra jönnek a legfrissebb hírek, utána a BSV és a boldogtalanság.
2: Neked minden, neked minden, ha megtudodnám, de mit tehetnék, ha nincsen ittben, csak a boldogtalanság.
1: És az órát majd Rihanna indítja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
4: Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők. 4 osztályban lagott a Csány Technikumban. Mindennapossá váltak a szabadtéri tüzek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 2-a van, szombat. Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők. Elindult a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és a taxiszolgáltatásokat is vizsgálják. Mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: Kifejezetten a vendéglátóhelyeken ellenőrizzük a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, de például a repoharak visszaváltási lehetőségéről szó megfelelő tájékoztatás meglétét is. Ugyanakkor élelmiszerbiztonsági és higiéniai szempontból is fokozott ellenőrzéseket végzünk, például fesztiválokon, strandokon, fagylaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kiülős vendéglátóhelyeken, gyors büfékben, éppen azért, hogy az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályok betartása kerüljenek.
4: Elballagtak a végzős diákok a zalaegerszegi Csány László Technikumban. A Zala vármegyei hírportál beszámolója szerint 4 osztály búcsúzott az intézménytől a sportpályán tartott ünnepségen. A ballagáson a diákok átadták az iskola zászlaját az utánuk következő évfolyamnak, emellett dicséreteket is kiosztottak a kiemelkedő tanulmányi, sport és közösségi teljesítményekért. Az intézmény igazgatója beszédében hangsúlyozta, a tanulók az elmúlt években nem csak szakmát szereztek, hanem megtanultak felelősséget vállalni. A végzősök előtt most új időszak kezdődik, hiszen a hét elején megkezdődnek az érettségi vizsgák. Továbbra is sok feladatot ad a zalai tűzoltóknak a szárazság. A hét elején Nemesnép és Resznek között 300 négyzetméteren égett az aljnövényzet. A lángokat a lenti hivatásos tűzoltók fékezték meg. A megyehatárhoz közeli Nemesvidre kétszer is vonultak az alakarusi egységek. Teljes terjedelmében égett egy szeméttel teli 12 négyzetméteres melléképület, majd a száraz aljnövényzet gyulladt meg egy erdő közelében. Az elkövetkezendő napokban sem érkezik csapadék a térségbe, ezért a hatóság fokozott figyelmet kér mindenkitől. Olvasható a zalai katasztrófavédelem közleményében. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Térségünkben alapvetően nyugodt, koranyárias jellegű időszak várható. A reggelek még hűvösek maradnak, több helyen 8-10 fok körüli értékekkel. Napközben azonban gyorsan melegszik a levegő. A csúcshőmérséklet többnyire 18 és 22 fok között alakul. A napsütés lesz túlsúlyban. Időnként megjelenhetnek ugyan a gomoly felhők, de ezek nem lesznek tartósak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 óra után is felejthetetlen slágerek itt a 88.9 Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Hogy telik a hétvége, hogy telik a délután, jöhetnek a beszámolók a 0-20-55-55-155-re, mellé pedig például Sophie B. Hawkins és a Right Beside You, de itt lesz a Black Eyed Peas is, most pedig Rihannával indul az óra. SOS!
0: 88.9 Best FM.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Május 2-a van, elképesztő, hogy az 5. hónapot írjuk. Na de ma Zsigmondok a névnaposok, úgyhogy Isten éltesse őket, és természetesen a mai születésnaposokat, évfordulósokat is Isten éltesse. Na de nézzük a mai naphoz köthető évfordulókat, különböző eseményeket. 1519-ben hunyt el Leonardo da Vinci, festő, szobrász, grafikus, építész, mérnök és természettudós. Többek között persze. 1903-ban született dr. Benjamin Spock, a gyermekbetegségekről, a gyermeknevelésről szóló alapműírója. 54 éves ma Dwayne Johnson, művész nevén The Rock, amerikai színész. 51 pedig David Beckham, angol focista. 50 éves ma Berecki Zoltán, Emerton díjas színész, énekes, zenei producer. Ma van a Pilates világnap, nemzetközi testvérnap és a gyógynövények ünnepe is. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide a hozzászólások a kalendáriumhoz és egy kis Sophie B. Hawkins, Right Beside You a Best FM-en.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. 13. gyermekkórus fesztivál térzene koncert lesz május 8-án 17 órától a dísztéren Zalaegerszegen. A gyerekkórus fesztivál részeként különleges szabadtéri program várja az érdeklődőket Zalaegerszeg belvárosában. A dísztéren csendül fel a térzene, ahol a gyermekkórusok éneke ünnepi hangulattal tölti meg a város szívét. Ez az alkalom a közös zenei élményről, a találkozás öröméről és a fesztivál közösségi erejéről szól. A gyermeki hang tisztasága és a közös éneklés varázsa ezen a délutánon minden járók előtt és érdeklődőt megszólíthat. Egy különleges alkalom, amely közelebb hozza egymáshoz a zenét, a várost és a közönséget. Várnak mindenkit tehát szeretettel a 13. Gyermekkórus Fesztivál szabadtéri programjára május 8-án 17 órától a dísztér Zalaegerszegen. Érezzék jól magukat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: Mindjárt 5 óra jönnek a legfrissebb hírek után a Only Murs. És itt lesz a tankcsapda is.
2: Álmomban Pesten megjelent Isten, azzal, hogy feketére festem a két Dunán.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
3: Elindult a MÁV balatoni előszezoni menetrendje. Az egészséges táplálkozásról tartottak előadást. Csökkent a bűncselekmények száma Zalában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje. Ez sűrűbb vonatközlekedést biztosít a tó felé, emellett javulnak a csatlakozások és nagyobb kapacitással közlekednek a szerelvények. Mondta a rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
4: A tavaszi időszakban több szakaszon pályakarbantartást végeztünk a balatoni vasútvonalakon, hogy ezzel is elősegítsük az előszezon zökkenőmentes kezdetét. Sűrűben közlekednek a vonatok, a kék hullám vonatok már az előszezon első napjától intercity kocsikkal közlekednek, helyjegyváltással vehetőek igénybe, illetve az előszezon kezdetétől már közlekednek Budapestről a Katica interrégió, valamint a vízipók sebes vonatok, ez utóbbi nagy kapacitású kerékpárszállítókocsival is fel van szerelve.
3: Az egészséges táplálkozás leggyakoribb tévhiteiről tartott előadást Zalaegerszegen Abonyi Orsolya dietetikus az Egészségakadémia rendezvényén. A szakember kiemelte, sok ellentmondásos információ kering a táplálkozásról, ezért fontos a kiegyensúlyozott étrendre törekedni. Hangsúlyozta, hogy nem szükséges teljes élelmiszercsoportokat kizárni, és az esti étkezés sem tilos, inkább az összetételére érdemes figyelni. Az ajánlások szerint a napi étkezésekben jelentős szerepet kellene kapniuk a zöldségeknek és gyümölcsöknek. Emellett a tudatos vásárlás is fontos. Érdemes elolvasni az élelmiszerek összetevőit. Az előadás az Egészséges Zalaegerszeg program részeként valósult meg. Írja az AOL. A közbiztonsági helyzetről és a tavalyi bűnügyi adatokról is beszámoltak az Zala vármegyei közgyűlés ülésén. Csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, a kiemelt eseteké több mint 300-zal kevesebb az előző évhez képest. Ugyanakkor nőtt a közlekedési balesetek száma, tavaly 493 személysérüléses baleset történt, ami több mint 7%-kal több a 2024-ben regisztrált esetekhez képest. A halálos balesetek száma viszont jelentősen, több mint 60%-kal csökkent. A rendőrség nyomozás eredményessége is javult, és az átlagos kiérkezési idő valamivel több mint 11 perc volt. A közgyűlésen a költségvetés módosításáról és több együttműködésről is döntöttek. Írja az AOL. Térségünkben alapvetően nyugodt, koranyárias jellegű időszak várható. A reggelek még hűvösek maradnak, több helyen 8-10 fok körüli értékekkel. Napközben azonban gyorsan melegszik a levegő. A csúcshőmérséklet többnyire 18 és 22 fok között alakul. A hétvégén tovább stabilizálódik az időjárás. Összességében kellemes, szabadtéri programokra kifejezetten alkalmas idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 5 óra után is isteni slágerek, egy kis levezetés így a szombat délutánban, én Majoros Rita vagyok, töltsék velem ezt az órát még a 88.9 Best FM-en, ahol Only Murs zenél, de jön Press Michelle is Májával és a Ghetto Superstar. Most Amy Winehouse indítja az órát, én pedig jó hétvégét kívánok mindenkinek.
0: 88.9 Best FM.

88.9 Best FM a legjobb zenék. A Szent Korona sérüléseinek és átalakításának krónikája című könyv bemutató előadásra várnak mindenkit. Az előadást tartja Németh Zsolt, a kötet írója, a fizika tudomány kandidátusa. Előadása május 14-én lesz csütörtökön 17 órától a Göcsei Tudásközpontban. A rendezvény ingyenes, várnak mindenkit nagy szeretettel.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Negyedik Palánta Fesztivál várnak mindenkit szeretettel május 9-én szombaton a Göcsei Tudás Központ zalaegerszegi helyi termék piacára. Szakmai előadásokkal, tanácsadással, hagyományőrző kézműves foglalkozásokkal és kulturális programokkal, na meg sok-sok palántával. 7 és 13 óra között vár mindenkit az ingyenes rendezvény, tehát Negyedik Palánta Fesztivál május 9-én. Jó szórakozást hozzá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Hát, Diazt és Mentát hallottuk, ez volt a méreg. CJ Lewis és a Sweets for My Sweet pedig folytatja a délutánt, hogy valakinek már kora estét, mert hogy nagyon sokan írták a hallgatóink közül, a számunk egyébként 0620-55-55-155, szóval sokan írták, hogy belevetik ma magukat a szombat éjszakába, baráti találkozók, társas játékestek, hogy mennyire szeretem ezt, úgyhogy nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek a szombatesti programjához, de az is teljesen oké, hogyha csak bekuckoznak és lazulnak, és kiheverik a heti fáradalmakat. Úgyhogy kellemes estét kívánok mindenkinek, holnap délután 3-tól is jövök majd, és 6 óráig szállítom a legjobb zenéket a 90-es és 2000-es évekből. Most viszont White Boy veszi át a terepet, úgyhogy jön a Night Shift 6-8-ig, utána pedig Big Favi Tamás kollégám, azaz Biki jön és szórakoztatja önöket, úgyhogy találkozunk holnap délután is, addig is minden jót, Majoros Rita vagyok, viszhall!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Cselekvési terv készülhet az aszályhelyzet megoldására, lassan vége az influenza szezonnak, holnap is sok napsütés várható, és akár 25 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Súlyosbodik hazánkban az aszályhelyzet, ezért rövid és középtávú vízügyi cselekvési terv összeállítását kérte Magyar Péter Gajdos Lászlótól, a leendő élő környezetért felelős minisztertől. A leendő kormányfő a közösségi oldalán ír arról, hogy a Tiszapárt programjában szereplő fejlesztések idén nyáron még nem tudják éreztetni a hatásukat, viszont a száraz idő egyre nagyobb károkat okoz a mezőgazdaságban, ráadásul a folyók és a tavak vízszintje is egyre alacsonyabb, ezért olyan azonnali tervre van szükség, amely már idén csökkent. Kentheti az aszály okozta károkat. Már alig vannak influenzások az országban. Múlt héten 10.500-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint Békés, Fejér és Vasvár megyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves vár megyében pedig a legkevesebb. A szennyvíz adatok szerint nem várható már az influenzások számának emelkedése, ugyanis csak Kaposváron, Kecskeméten, Nyíregyházán és Miskolcon tudták kimutatni a szennyvízből a vírust. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyerekeket, akik nem tudnak a saját családjukban nevelkedni. Kalla Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő, 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát gondozott és kísért családba, jelenleg pedig egy látássérült kisgyereket szeretget. Anyák napja alkalmából rádiónknak azt mondta, hogy szerinte a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
2: Hinni kell, hogy az az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hogy gondozatlan terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból. Kell a humor, hogy amikor az autisztikus gyereked miatt kipillanak egy boltból, akkor tudj mosolyogva új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
1: Egy magyar cég készíthet a hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség egy hazai technológiai fejlesztő vállalatot kért fel egy olyan 300 kilós műhold megalkotására, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért pedig a Hunren Energia Tudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel majd. Koranyárias időre számíthatunk ma. Estig sokat süt majd a nap, szinte felhők sem lesznek az égen, így eső sem várható sehol. A szél viszont néhol megélénkül. 19-25 fokot mutatnak a hőmérők, éjszaka pedig 11-18 fokig hűl a levegő. Holnap sem változik semmi, marad a napos száraz idő, és 20-25 fokot mérhetünk majd. Hétfőn már fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, de záporokra akkor sem kell számítani, és a szeles időben 23-28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hip-hop és R&B, ez adja mindig a szombat esték gerincét a Nácsi első két órájában 6 és 8 óra között, de azért egy picikét a soulra, meg a funkra rácsúszunk, akkor sem fog senki megsértődni. Hát, hogy rácsúszunk-e majd, az mindjárt kiderül. 6-7-ig én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit, a lemez játszók mögött, indul a Nácsi.

eszközlünk egy nagyon gyors helycserés támadás, de tényleg csak a helyek változnak. A zene és a stílus meg a flow, az marad ugyanez. Hip-hop és R&B még egy órán keresztül, csak a következő órában már Slim Fittel a lemezjátszók mögött, úgyhogy abban a pillanatban, hogy helyet cseréltünk, ő veszi át az irányítást, és ő pakolja a 90-es és a 2000-es évek legjobb hip-hop és R&B darabjait még egy órán keresztül itt a Besten a Night Shift-ben, szóval pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten szombaton tartják az országgyűlés alakuló ülését, az édesanyákat ünnepeljük holnap, vasárnap is folytatódik a napos, száraz, meleg idő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Egy hét múlva, május 9-én tartják meg az országgyűlés alakuló ülését, ahol Magyar Pétert, a Tisza párt elnökét miniszterelnökké választják, és az esküjét is leteszi majd. A héten véglegessé vált a Tisza kormány névsora, 16 minisztériummal működik majd. Az április 12-i országgyűlési választáson egyébként három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak pedig 6 képviselője lesz a parlamentben. A végeredmény már jogerős. Közben újabb tisztségeket jelentett be a leendő kormányfő. Magyar Péter a közösségi oldalán közölte, hogy Radnai Márkot, a Tisza párt alelnökét kérte fel az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztosnak, Rost Andrea Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekest pedig a magyar kultúráért felelős kormánybiztosi feladattal bízta meg. Azt is jelezte, hogy létrehozzák a működő emberséges Magyarország intézetet, amelynek a feladata a közélet működésének megújítása, valamint a szakmai és társadalmi párbeszéd javítása lesz. Holnap lesz anyák napja. A ringatás, az érintés, az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója, ezért már születéstől kezdve fontosak a mondókák és az ölbeli játékok. Ezt mondta rádiónknak Gró Ilona zenepedagógus, a ringató alapítója.
2: Amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk, mindenekelőtt érzelmileg hat a gyerekekre. Tehát az éneklő édesanya ölbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki. És nagyon erősen alakul ez a kapcsolat folyamatosan a játszó éneklő édesanya és a kisbaba között.
1: Egy óriás kígyó bukkant fel Baranyavár megyében Nagykozáron. A csaknem 2 méteres hüllőről egy fotó is készült, amely szerint egy óriási erdei siklóról volt szó. Egyébként a világ valaha mért leghosszabb kígyója Indonéziában, Balin él, a kockás piton több mint 7 méter hosszú és 2025-ben fedezték fel. Az óriási hüllő akár egy felnőtt ember megölésére és lenyelésére is képes lenne, mert az állkapcsa rendkívül rugalmas, de szerencsére a kockás piton nem tekinti zsákmánynak az embert. Egyelőre nem változik az időjárás, holnap is sok napsütésben bízhatunk, és esőre sehol nem kell számítani, csak a szél élénkülhet meg. Hajnalra 1-9 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 20-25 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn pedig még melegebb lesz, 23-28 fokot mutathatnak majd a hőmérők. A jövő hét is napos idővel indul, hétfőn és kedden is sokat süt majd a nap, de kedden már több felhő lesz felettünk az égen, záporok viszont sehol nem áztatnak majd minket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Na Gino, nyomjál elérhetőséget, múlt szombaton kimaradt.
4: www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com/d és linfit.hu-n és amúgy meg Facebookon és Instagramon is megtaláltok.
3: Így, mert téged is, meg minket is.
4: Meg mindenkit is.
3: Best FM, Night Shift, jó? Ginoéknak pedig a további mondatát ne idézzük, egyrészt, mert nem NMHH kompatibilis, másrészt tegnap már túl voltunk ugye a május 1-én, hát hogy hosszú hétvégén volt van.
4: Lesz.
3: Neked nagy menet van itt a hosszú hétvégén?
4: Ma volt egy kicsit napsütéses, retroautós.
3: Jó, az jönnek a szabadtéri bulik, jó az. Megjön még egy óra hip-hop és R&B, Slim Fit-től itt a Best FM-en,
4: Hello.

0: lemezjátszóknál. Slim Fit.
1: Én ezen továbbra sem tudom túltenni magam, hogy ezek a negatív, hogy is mondjam, csak jelzőkből átalakított művésznevek, hogy ezek csak külföldön működnek. Tehát nem? Tehát itthon mi lenne belőle? Bemondanál egy ilyet, hogy a színpadon Dagat Józsi. Egyrészt, másrészt meg hát ilyen, tehát nálunk ilyenek, ezek mind bűnözők, nem a Ragyás Tóni meg ezek. Nálunk csak ilyen területen működik ez a dolog, nem?
2: De gondolsz.
1: Hát nekünk mi van? Roberto a mulatos masször, meg Postás Józsi, szóval kikérem magamnak. De mindegy, Slim Fit a lemezet.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Na, arról még továbbra sincs információ, hogy a Justin Timberlake új kis lemeze lesz el, új nagy lemez, fog-e koncertezni, összeáll-e újra az NSYNC, mert ugye ezt is mindig mondták, hogy majd, ha a Justin Timberlake nem turnézik szólóba, akkor majd lesz NSYNC reunion. De már jobban van, mert már elment golfozni. Azt néztem, hogy ott Vegasban a Sphere mellett ott van valami golfpályos, ott már ütögettel. Úgyhogy jobban van. Hogy mennyire lesz teljesen jól, ugye itt a Lyme-korból kell neki kigyógyulni, amit ugye a tavalyi turné a végén jelentett be, hogy egyébként fél évet úgy, vagy többet is, tehát ugye úgy turnézott végig, hogy egyébként küzdött a Lyme-korra. És aztán ugye teljesen eltűnt, tényleg semmi hír nem volt róla, úgyhogy most hosszú idő után ez volt, hogy golfozik a Justin.
3: De jó.
2: Ennyi többet nem tudsz ezt hozzáfűzni.
3: Én tökre örülök. Jöjjön, bulizzunk, csináljuk.
2: Hogy golfozik. Jó.

0: FM-en.
1: És akkor te gyakorlatilag akkor ki is dolgoztad magad itt a hosszú hétvégére ezzel a ma délelőtti rendezvénnyel.
2: Napközben ide, igen.
1: Hát hogy az, na igen, jó. Akkor este pihenés?
2: Így van.
1: Jó van, akkor pihenj rá jövő szombatra, akkor várunk vissza útból. Köszönjük szépen ezt a 60 percet a BKM-mel.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: 1901 óta nem volt ilyen száraz az április, mint az idei. Budapesten és Egerben pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén, koranyárias idő lesz a hétvégén. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Nagyon száraz volt az április, mindössze 4 mm csapadék esett, ami az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede. Erről írnak a közösségi oldalukon a Hungaromet időjósai. A posztjuk szerint a legtöbb eső a Dunántúl déli részén esett, de volt olyan térség, ahol egyáltalán nem volt csapadék az elmúlt hónapban, vagyis az adataik szerint ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta. Hogy a következő napokban várható-e eső, azt a hírek végén elárulom. Budapest a legnépszerűbb úti cél ezen a hosszú hétvégén, legalábbis ez derült ki az egyik hazai szállás közvetítő portál adataiból. Ezek szerint a főváros után Eger és Balatonfüred következik, de a 10 legnépszerűbb város közé került Nyíregyháza, Gyula, Siófok, Szeged és Pécs is. A legtöbben két éjszakát töltenek egy-egy szállodában, és átlagosan 70 és 170 ezer forint közötti összegeket fizetnek. Hétfőn kezdődik az érettségi szezon, országszerte több mint 148 ezer diák vizsgázik majd. Sok fiatal számára ekkor jön el az első teljesítménykényszerrel járó helyzet. Kitanics Márk pszichológus rádiónknak azt mondta, hogy a szorongás jó vagy rossz irányba is elmozdíthatja a teljesítményt, de megfelelő gyakorlatokkal enyhíthető a vizsgadrukk.
3: Hogyha például valaki tudja, hogy nehezen beszél társaságban, akkor kérjen meg embereket, barátokat, hogy hadd gyakorolja az előttük való beszédet, illetve hát olyan gyakorlatokat illik ilyenkor végezni, amelyek valamilyen formában ráhangolják a szemét arra, ami a teljesítmény megkövetelésekor történik, és ez szokott segíteni abban, hogy az ember egy kicsit rutinossabbá válva legyen neki egy ilyen kvázi protokollja, és ennek a protokollnak a mentén könnyebben oldja meg ezeket a feladatokat.
2: Megijedtek az utasok a Vizer Marosvásárhelyről Budapestre tartó járatán. A viharos szél miatt ugyanis a pilótának kétszer is meg kellett szakítania a leszállást a Liszt-Ferenc repülőtéren, és a gép végül csak a harmadik megközelítés után landolt. A légitársaság szerint a pilóták a szakmai protokoll szerint jártak el, hiszen a szél miatt fennállt a veszélye annak, hogy a gép a betonhoz csapódik, vagy nem tud a pályán maradni, ezért az újbóli felemelkedés volt a biztonságos opció. Napszemüveg és lengerruha, ezekre lesz szükségünk holnap, ugyanis egész nap zavartalan napsütéses időre számíthatunk, eső nem várható, maximum a szél hűthet minket. Éjszaka 1-9 fok lesz, holnap napközben pedig 20-25 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem lesznek, és 23-28 fokig melegszik majd a levegő, és még kedden sem jön nagyobb változás, bár aznap több gomoly felhő lesz az égen, de egyelőre marad a száraz idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól telik a hétvége, főleg úgy, hogy kaptunk egy plusz napot is, úgyhogy pihenésre aztán bőven van idő. Na meg a legjobb zenékre is, úgyhogy vágjunk is bele, jön most Pink, ez a Stupid Girls.
0: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és érkezik most egy igazán különleges dal, ami annó elképesztő sikert aratott, nem is csoda, hiszen egyből az Egyesült Királyság slágerlistájának az élére került, és a mai napig a korszak egyik legszebb R&B klasszikusa. Van benne minden, ami Sam Sy-nak ingere, a 90-es évek R&B hangzásának legjobbja, a gospel elemek, és hát ezeknek a találkozása egy erőteljes női vokállal és Bibi Winans érzelmes énekével együtt egy igazán felemelő, szenvedélyes dalt hoztak annó létre. Ez az I Wanna Be The Only One. Ennyi.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most a 2000-es évek egyik legtermészetesebb hangú pop előadója, aki nem más, mint Colby Kályát, tőle pedig a Bubbly, egy finom, akusztikus hangulatú szerelmes dal, amely a mindennapi boldogság apró pillanatairól szól. Könnyed gitárkíséret és Colby Kályát meleg, közvetlen hangja együtt egy igazán meghitt, nyugodt atmoszférát teremt, és ez szerintem mostanában nagyon fontos, úgyhogy hallgassuk meg, érezzük és élvezzük.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most hozzánk a Gossip, ami a 2000-es évek végén robbant be igazán Európába, és a Move in the Right Direction az egyik legpozitívabb hangulatú daluk. A dal egy lendületes dance-popos track, amely az önbizalomról és a továbblépésről szól. Az üzenete viszont egyszerre motiváló és egyszerű. Haladj tovább, még akkor is, hogyha nem mindig könnyű. Na kérem szépen, akkor jön a Gossip, ez a Move in the Right Direction.

0: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, így kevése 9 óra előtt én azt mondom, hogy ne húzzuk az időt. Nem is nagyon kell, hiszen egy olyan dal jön, amit mindenki ismer, mindenki hallgatott már legalább egyszer az életébe, és mindenki szereti. Ez En Vogue és a Free Your Mind, úgyhogy szabaduljunk fel mi is!
1: Ready, yes. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go! Free your mind!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Véget ért a háború Amerika és Irán között, legalábbis Donald Trump szerint. Nem sokára elkészül az M1-es Biatorbágyi felhajtója, egyelőre marad a nyárias idő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Donald Trump szerint véget értek a fegyveres harcok Iránnal. Az amerikai elnök a kongresszusnak küldött erről levelet, amelyben megszűntnek nyilvánította az Iránnal folytatott háborút. Mindezt azért, mert a katonai műveletek megindítása óta 60 nap telt el, és a törvények szerint ezt követően minden további katonai akcióhoz a kongresszus jóváhagyására lenne szükség. Donald Trump viszont arról nem írt, hogy kivonja-e a katonai erőket a térségből. Május végén átadják az M1-es autópálya Biatorbágyi felhajtóját, az új csomópont várhatóan enyhíti majd a dél-budai agglomeráció forgalmát. Az új felhajtó a stráda bővítési munkálatainak részeként készült el, vagyis az elmúlt hónapokban felbontották az utat, amely új aszfaltréteget kapott, és két helyen is kiépítettek áttérési, fonódási lehetőségeket az átterelt és a nem átterelt sávok között. Emellett egymással kommunikáló digitális táblákat telepítettek több helyre is, ezek pedig gyorsabb információt adnak majd a közlekedőknek. Nem pihennek a fogyasztóvédők, elindult a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és a taxisokat is vizsgálják, ezt mondta rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A vendéglátóhelyeken ellenőrizzük a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, élelmiszerbiztonság szempontból is fokozott ellenőrzéseket végzünk, fesztiválokon, strandokon, fagylaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kiülős vendéglátóhelyeken, gyors buszékben, azért, hogy az élelmiszerbiztonság és a higiéniai szabályok betartása kerüljenek.
1: Idén korábban kezdődhet a magyar-görög dinnye szezon. Az elmúlt évekhez képest akár 2-3 héttel hamarabb, már június közepétől megjelenhet a piacokon és üzletekben a fólia sátorban termesztett gyümölcs. Ezt közölte a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás azt is hozzátette, hogy Magyarországon jelenleg csaknem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel, a hazai termés 1/3-át pedig Békésvár megyében termesztik. Egyelőre nem változik az időjárás, holnap is sok napsütésben bízhatunk, és esőre sehol nem kell számítani, csak a szél élénkülhet meg. Hajnalra 1-9 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 20-25 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn pedig még melegebb lesz, 23-28 fokot mutathatnak majd a hőmérők. A jövő hét is napos idővel indul, hétfőn és kedden is sokat süt majd a nap, de kedden már több felhő lesz felettünk az égen, záporok viszont sehol nem áztatnak majd minket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 9 óra után pár perccel is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim. Remélem jól vagytok, remélem a hétvége középső napja nagyon jól telt, és remélem, hogy fel vagytok készülve arra, hogy a maradék 3 órában még jöjjenek a legjobb zenék. Eminem és Dido kezd! Ezt kérem szépen, aztán!
0: Ez a Night Shift.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy olyan dalt sikerült anno összehozon Edwin Collins, ami szó szerint ugrál az időszakok között, hiszen valójában retro hangulat jellemzi, viszont mégis ütős groove-ok vannak benne, plusz egy nagyon jellegzetes basszus téma, és hát persze Edwin Collins mély karakteres hangja. Nagyon sok filmben megtalálható, főleg mondjuk a Charlie angyalaiból híres, hiszen ez az A Girl Like You.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, indítsunk most egy kis érzelmi vihart, hiszen jön a Blue és a One Love, egy romantikus, mégis lendületes popdal, amely a szerelem és az összetartozás érzéséről szól. Harmonikus vokálok és egy könnyed rádióbarát hangzás, ami tökéletesen hozza azt a stílust, ami miatt a Blue olyan népszerű lett anno. Nagyjából egy válasz a Backstreet Boys-ra, és elég jól sikerült ez úgy Angliában. Úgyhogy még egyszer, jön a Blue és a One Love.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ez anno a 2000-es években is nagyon markáns üzenet volt, viszont most így 2026-ban még nagyobb kérdés, hogy hol van a szeretet, mert hogy valamilyen szinten egymásnak mentünk minden téren, és ez nagyon nem jó. Irigyek vagyunk, rossz indulatúak vagyunk, és még ezt sorolhatnám, de a Black Eyed Peas anno megmondta, hogy nem utálni kell egymást, hanem szeretni, de azt keresni kell. Where is the love? Most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, így kevéssel a fél idő előtt még jöjjön Money Love és az It's a Shame, a dal, ami jól mutatja, hogy a hip-hop már a kezdetektől nem csak szórakoztatni, hanem gondolkodtatni is akart. Most pedig jöjjön egy kis klasszikus hip-hop a 90-es évekből. Money Love, It's a Shame, itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Cselekvési terv készülhet az aszályhelyzet megoldására, lassan vége az influenza szezonnak, holnap is sok napsütés várható, és akár 25 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Súlyosbodik hazánkban az aszályhelyzet, ezért rövid és középtávú vízügyi cselekvési terv összeállítását kérte Magyar Péter Gajdos Lászlótól, a leendő élő környezetért felelős minisztertől. A leendő kormányfő a közösségi oldalán ír arról, hogy a Tiszapárt programjában szereplő fejlesztések idén-nyáron még nem tudják éreztetni a hatásukat, viszont a száraz idő egyre nagyobb károkat okoz a mezőgazdaságban, ráadásul a folyók és a tavak vízszintje is egyre alacsonyabb, ezért olyan azonnali tervre van szükség, amely már idén csökkentheti az aszály okozta károkat. Már alig vannak influenzások az országban. Múlt héten 10.500-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint Békés, Fejér és Vasvár megyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves-Vár megyében pedig a legkevesebb. A szennyvíz adatok szerint nem várható már az influenzások számának emelkedése, ugyanis csak Kaposváron, Kecskeméten, Nyíregyházán és Miskolcon tudták kimutatni a szennyvízből a vírust. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyerekeket, akik nem tudnak a saját családjukban nevelkedni. Kalla Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő, 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát gondozott és kísért családba, jelenleg pedig egy látássérült kisgyereket szeretget. Anyák napi alkalmából rádiónknak azt mondta, hogy szerinte a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
2: Hinni kell, hogy az az extrém korra szülött gyermek egyszer járni fog, és hogy a gondozatlan terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból. Kell a humor, vagy amikor az autisztikus gyereked miatt kitiltanak egy boltból, akkor tudj mosolyogva, új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
1: Egy magyar cég készíthet a hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség egy hazai technológiai fejlesztő vállalatot kért fel egy olyan 300 kilós műhold megalkotására, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért pedig a Hunren Energia Tudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel majd. Napszemüveg és lengeruha, ezekre lesz szükségünk holnap, ugyanis egész nap zavartalan napsütéses időre számíthatunk, eső nem várható, maximum a szél hűthet minket. Éjszaka 1-9 fok lesz, holnap napközben pedig 20-25 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem lesznek, és 23-28 fokig melegszik majd a levegő, és még kedden sem jön nagyobb változás, bár aznap több gomoly felhő lesz az égen, de egyelőre marad a száraz idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét vagy éjszakát. Kinek hogy tetszik, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. 10 óra elmúlt, úgyhogy az első félidőnek vége, viszont jön a második félidő, felfrissülve és új energiára kapva. A Destiny's Child kezd, ez a Survivor.
3: Ez a Night She

0: egyedül a világ ellen.
1: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor segítek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na kérem szépen, vágjunk is bele, holnap május 3-án Tímea és Irma névnapja van, viszont a biztonság kedvéért fel lehet még köszönteni az Alexandereket, az Antóniákat, az Ivolákat, a Timótokat, a Violákat, a Violettákat és a Zsáklinokat, na meg persze a Sándorokat, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, mindenféleképpen ragadj telefont holnap reggel, és egy SMS vagy egy telefonhívás formájába köszöntsd fel a jó embert. Nálunk pedig jönnek a legjobb zenék, ennek örömére jön most a Chef, ez a Mucho Mambo Sway.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki, és hogyha nem tudnátok, hogy merre fele menjetek a holnapi nap folyamán, akkor van egy nagyon jó ötletem, irány Calabria, hiszen bár is nézem, az időjárás egyre csak jobb lesz, nem sokára erről is beszélünk majd, de most még jöjjenek a legjobb zenék, és hogyha már Calabria, akkor jöjjön Alex Gaudino és Christoph Waters közöse, a Destination Calabria.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nagyon kevés ember mondhatja el azt magáról, hogy a Fehérház kicsinyített mása, hát az ő tulajdonába tartozik. Viszont Kid Rock ezt annó megcsinálta, viszont szigorúan csak egy hálószoba van az orbitális nagy kéglibe, amúgy főleg csak bulikra használja, viszont van egy kikötése, nyugodtan jöhetsz hozzám bulizni, viszont aludni máshol fogsz, mert ez az én kéglim, és egyedül én alszok itt, na meg pár csaj, gondolom. Ennyi. Most pedig jön tőlem az All Summer Long, a világ egyik legjobb nyári dala, ami szerintem most már lassan bevonzhatná azt, hogy jó idő van, nyár van, papucsba járunk, és megyünk valami vízpartra. Szerintem. Na mindegy is, Kid Rock, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a következő közel 5 perc nem szól másról, mint hogy lazuljunk, mint hogy elengedjünk minden gondolatot, és csak a zenének, na meg a mának éljünk. És ezt nagyon jó hozza az Everlast, hiszen jön a What It's Like.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat éjszakát. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és mivel indul a szombat utolsó órája, szerintem már bőven lehet az éjszakát használni, de mindenkire rá van bízva ez a dolog. Egy viszont biztos, hogy nálunk most Rihanna, Jay-Z és Chris Brown közösen jön, aminek az a címe, hogy Umbrella. Ez a Nike.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy mit tartogat számunkra a holnapi nap időjárása. Na vágjunk is bele, 10 fok lesz reggel, 24 lesz napközben, ami amúgy nagyon jó, viszont végre nem lesz felhő az égen, viszont visszajön a szél, jaj de jó. Tehát egyszerűen ez az időjárás egy még nem nagyon, de nem akar nyáriasra változni. Na mindegy is, de hát már jelezzem valaki, hogy május van. Na, elég ebből, ez az én személyes problémám. Egy a lényeg, hogy ilyen időnk lesz, tök jó, mehettek bármerre csavarogni, csak legyen mondjuk nátok egy pulcsi vagy egy széljacket, és ennyi. Jön Jade, ez a Don't Walk Away.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azt olvastam valahol, hogy a legjobb gyógyírek közé tartozik egy ölelés, egy kedves szó és egy mosoly. Na hát mosolyból nem lesz nálunk hiány az elkövetkezendő 3 percben, hiszen érkezik az isteni Lili Ellen, aki a sok szakítás és a fájdalomról szóló dalok közt úgy gondolta, hogy a nevetésről is ír egyet. Úgyhogy jön a

0: Best FM.
1: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és nem elfelejteni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Na ezt a két oldalt kéne mindenféleképpen megkeresni, ezt a két oldalt kéne lecsekkolni, végiggörgetni, megvizsgálni, és hogyha elnyeri tetszéseteket, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig ezt előre is nagyon szépen köszönjük, és a hálánkat a legjobb zenékkel fejezzük ki. Most például Beyoncé érkezik nálunk, ez az Irreplaceable.

A túlparton el, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaeton. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka. Mára eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, hogy holnap este is jöttök vissza este 8-kor. Addig is mindenkinek minden jót, egy csodás éjszakát, még szebb napot, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este 8-kor várlak titeket. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze, c

a legjobb zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen